Jisima like a prayer mnekaddejna l-Madonna. Mala kanzunetta l-imbat wara nidrikom dawk li kelli jenu kol ta' Christine I-N-O u inte t-tejdi Rino, Rino, ekku, R-I-N-O, Rino, grazzi li lek il teslima. U allora nkomplu mizzejtun il-programmi tana tal-lum, Calypso Radio, segu l-kollegi tana u kollu.